Marketing L Rádia. Radiomedic. Najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonancia.